Ándale, ándale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale, órale,